Nyílik meg. Szeptember 4-én kreatív délutánra hívták az érdeklődőket a Jussz Zsigmond Városi Könyvtárba. A kreatív könyvtári délután programsorozat kifejezetten a felnőtteknek szól, és minden alkalommal új alkotói technikát mutat be. A foglalkozást vezető Mézer Éva elmondta, ezúttal a könyvszobrászat világában nyújtottak betekintést. A már nem használt selejt könyvek lapjait hajtogatva készítettek különböző formákat, amelyeket díszítéssel tettek teljessé. A másik módszer során egy-egy lapot vágtak ki meghatározott formákra, majd ezeket egymáshoz ragasztva állt össze a kéz dísztárgy. Hangsúlyozta, hogy a technikák elsajátításához nem szükséges előképzettség, a résztvevőket minden lépésben segítik. A következő alkalomra már várják a jelentkezőket, október 1-én őszi dekorációk készülnek, és a Halloween témaköréhez kapcsolódó alkotások is helyet kapnak majd.

0: A Békési Fürdőért közhasznú alapítvány, a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő, valamint az Együtt Könnyebb Segítő Egyesület közös adománygyűjtést hirdetett. A kezdeményezés célja, hogy megjavítsák a Békési úszoda medence liftjét, és a mozgáskorlátozott, illetve akadályozott látogatók ismét teljes körűen használhassák a létesítményt. A szervezetek kiemelik, Békésváros önkormányzata és partnerei számára fontos, hogy a békési járási településeken, így Békésen, Bélmegyerben, Kamuton, Köröstarcsán, Mezőberényben, Moronyban és Tarhoson élő gyerekek és felnőttek egészségi állapota folyamatosan javuljon. A medencelift működése elengedhetetlen ehhez, hogy a mozgásszervi nehézségekkel élők számára is biztosított legyen a víziterápia, az úszoda használata és az egészségügyi ellátás magasabb színvonala. A lakossági és vállalati felajánlásokat 2026. augusztus 15 és december 31-e között várják. A közelmúlt jármű csodái, izgalmas versenyek, játékok és bemutatók várták az érdeklődőket szombaton délelőtt a Békés Csabai sportcsarnoknál, ahol megkezdődött a veterán járműves családi nap. A rendezvény főszervezője Gőbő György, aki sokan Gőbő Gyurikaként ismernek és Magyarország legfiatalabb veterán jármű tulajdonosaként tartanak számon, elmondta, már délelőtt 11 óra előtt mintegy 90 különleges jármű érkezett a helyszínre, pedig a kapunyítás óta alig telt el 2 óra. Úgy fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy ennyi érdeklődő érkezett, akiket egész nap színes programok várnak. A főszervező kiemelte, hogy a gyerekek ügyességi versenyeken vehetnek részt. Sokakat vonz a Bamako rali élménybeszámolója, ahol a sivatagot megjárt kék Warburg is látható. Előadást tartott Megyesi Dávid szakoktató, a csapatok számára retro quizt hirdettek, délután pedig fánkevő verseny és veterán jármű húzó verseny is szerepelt a programban. A traktor és rába húzó verseny minden évben igazi látványosság. Ilyenkor egy vagy két traktort, illetve rábát kötnek össze, és ezt húzzák el az erős emberek. A nap folyamán fellépett a Tobenzó zenekar, az estét pedig DJ Klásznyék retro diszkója zárta. A találkozón számos különleges járművel találkozhattak a látogatók. György szerint különösen ritka látvány a 67-es Peugeot, amely kiváló állapotban érkezett Békés Csabára. A szervezők 800-900 vendéget vártak, és már délelőtt is nagy volt a tömeg. Emellett 150-200 jármű érkezésére számítottak az ország több pontjáról és a határól túlról is. A rendezvény hangulatát tovább fokozta egy igazi filmélmény. A Soltvadkertről érkezett Tóth László bemutatta saját Taxi de Marseille járművét, amelyet a francia taxifilmek ikonikus Peugeot 406-osa ihletett. Az ő autója azonban egy 93-as ferdehátú Peugeot 306 75 lóerős motorral. Ilyen átalakított Marseille taxi a világon sehol máshol nem található. Ismét igazi, üsgő forgataggá alakult Békés Csaba főtere. Gasztronómiai különlegességek, termelői finomságok, kézműves sportékák és színpadi programok sokasága várta az érdeklődőket a 11. vármegye napon. A Jukai Színháztól egészen a katolikus templomig megtelt a belvárosi kiállítókkal, és ezúttal is több száz látogató érkezett. Molnár Sándor Békés vármegye önkormányzatának elnöke korábban hangsúlyozta, a rendezvényt az összefogás és az összetartozás jegyében szervezték, hogy bemutassák a térség értékeit. A programok megvalósításában a Békés Megyei Népművészeti Egyesület és a Nemzetművelődési Intézet volt az önkormányzat partnere. A sokszínű esemény ezúttal is a gasztronómia, a kézművesség és a népművészet köré épült. Megtartották a térség egyik legnagyobb kézműves vásárát és termelői piacát, mesterségbemutatók és játszóház várta a családokat, valamint újra megnyílt a népszerű népi játszótér. A színpadon egész nap kiváló fellépők szórakoztatták a közönséget. Összesen 33 települési önkormányzat és több mint 60 kézműves és termelő mutatta be portékáit. Békésvárosa is jelen volt egyedi értékeivel. Dr. Papni Dorida Andrea, a Békésvárosi Művelődési Központ ügyvezetője elmondta, elhozták a messzeföldön híres békési szilvalekváros papucsot, a békési kolbászt, valamint a nevezetes kosárfonás remekeit. A békési viselet és szövés darabjai is láthatóak voltak, a rollapokon pedig a város számos értékét mutatták be. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel.
0: Súlyos gázolás az Andrássy úton, két sofőr is hibázott. Bemutatták a Kolbász Mustra Géza Módra programját Békésen. Újabb színes falfestmény készült a Lencsésin, plusz forrást szorította ki a városgazdálkodás bér emelésére Sarkadon. Már is mondom a részleteket. Súlyosan megsérült egy középkorú nő, amikor személyautó ütötte el a kijelölt gyalogos átkelőhelyen Békéscsabán. A négysávos úton történt baleset két autós számára is komoly tanulsággal szolgált. Egyikük vezetés közben nem az utat figyelte, a másik pedig a történtek után segítségnyújtás nélkül hajtott el. Július 1-én fél egy körül akart átkelni az Andrássy úton a gyalogos, aki szabályosan lépett az úttestre. A belső sávban érkező autó elütötte, az asszony nagyot esett és súlyosan megsérült. A balesetet okozó fiatal férfi azonnal kiszállt és a sérült segítségére sietett. A rendőröknek elismerte felelősségét és elmondta, az ütközés előtti pillanatokban a jobb első ülésen lévő papírok szövegét olvasta, ezért nem vette észre időben a gyalogost. Ellene közúti baleset gondotlan okozása miatt indult eljárás. Az ügy iratait szeptember 1-én továbbították az ügyészségnek, derül ki a Békés vármegyei rendőr főkapitányság közleményéből. A külső sávban haladó másik autós egy nő szabályosan megállt, hogy átengedje a gyalogost, így közvetlenül látta a gázolást. Ennek ellenére elhajtott a helyszín. Később visszatért és jelezte a helyszínelő rendőrnek, hogy részese volt az esetnek. Azt mondta, a látottak nagyon megviselték, ezért távozott, bár tudtak, kötelessége lett volna segítséget nyújtani és hívni. Vele szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás. Mindkét érintett együttműködött és nem vitatták, hogy hibáztak. A nő úgy fogalmazott, hogy egy életre megtanulta a leckét, vagyis akkor is segíteni kell, ha a történtek lelkileg megterhelők. A férfi számára pedig egyértelművé vált, hogy vezetés közben a sofőrnek mindig az útra kell figyelnie. A békéscsabai baleset így két alapvető közlekedési szabályra mutatott rá. A volán mögött nincs helye figyelemelterelésnek, és egy baleset után segítségnyújtás nem választható, hanem kötelező. Sajtótájékoztatón ismertették Békésen a Kolbász Mustra Géza Módra elnevezésű rendezvényt, amely a hagyományos helyi kolbász készítést bemutató gasztronómiai verseny lesz. A programot október 3-án tartják meg. Az eddig Kolbász Vigalomként ismert esemény idén új néven és új szervezéssel valósul meg. Ásos Géza, a Kira vendéglő tulajdonosa áll a program mögött. A főszervező a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy hiánypótló rendezvényt szeretnének létrehozni. Úgy fogalmazott, céljuk, hogy minél többen ellátogassanak a fesztivál jellegű esemény, amelyet ismert könnyű zenei fellépők erősítenek, majd köztük Rudán Joe, Luigi és Varga Imi, az X-Faktor tavalyi második helyezettje. Hozzátette, hogy október 2-án a 0. napon a hagyományos gyermekgyúrás program is helyet kap. Családbarát rendezvényt szeretnének, ahol a zene mellett beszélgetni is lehet, és a belépőjegy árát a helyszínen történő fogyasztással lenullázhatják a résztvevők. Biztonsági szolgálat és hivatalos beléptetőpont gondoskodik majd a rendezettségről, az éjszakában nyúló szórakozás pedig kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól. A környék kolbász készítőit is szeretnék megszólítani, ezért csökkentett nevezési díjakkal segítik a részvételt. Kálmán Tibor békés polgármestere kiemelte, hogy a régi célok továbbra is érvényesek, így a hagyományőrzés és a helyi gasztronómiai értékek ápolása. Az új név és új arculat abban segít, hogy még népszerűbb városi programot hozzanak létre, amelyet bátran ajánlhatnak az érdeklődőknek. Hozzátette, hogy az új főszervező tapasztalata garancia arra, hogy kellemes hétvégi időtöltés várja azokat, akik ellátogatnak a 2019-ben életre hívott rendezvényre.

0: Tovább folytatódott a lencsési lakótelep épületeinek vizuális megújítása, ezúttal Kőműves Kelemen sor 89 számú lépcsőház oldala kapott teljesen új, színes arculatot. A munkálatokat Molnár Zsolt graffiti művész készíti, akinek ez már a negyedik és ötödik alkotása a városrészben. A kezdeményezésről Dinya Gábor a terület önkormányzati képviselője számolt be közösségi oldalán. A képviselő úgy fogalmazott, céljuk, hogy szebb, barátságosabb és élhetőbb környezetet teremtsenek, ahol jó érzés hazatérni, végig sétálni az utcákon, és ahol szürke falak helyett színek és értékek fogadják az embereket. Köszönetet mondott a művésznek a munkájáért, és háláját fejezte ki a lakóközösségnek és a támogatóknak a bizalomért, amely lehetővé teszi az újabb közösségi ötletek megvalósítását. A most elkészült alkotás mellett a tervek szerint hamarosan két újabb felület is megújul. A következő két tűzfal témáját kifejezetten a természet és az élővilág ihleti majd. A helyi lakosok ötleteit és javaslatait is várják, hogy a környékbeliek aktív részesei lehessenek a lencsési szépítésének. A fizetésekről is tárgyalt a képviselőtestület legutóbbi ülésén Sarkadon, ahol döntés született arról, hogy szeptembertől decemberig magasabb juttatást kapnak a városgazdálkodás dolgozói. Az elmúlt években több ágazatban történt központi béremelés, jelentős a pedagógusoknál, kisebb mértékű a köztisztviselőknél, valamint a kulturális és szociális területen, ismertette a testület ülésén Mokán István polgármester. Sarkad előjárója hozzátette, hogy ezeknek a fizetés emeléseknek fedezetét az önkormányzat megkapta az államtól, ugyanakkor a sarkadi intézmények közül a közétkeztetésben nem volt béremelés, de mivel gazdálkodó szervezet jutalmazással tudják kezelni, és a városgazdálkodási irodánál sem történt korrekció. Az előterjesztés szerint a városgazdálkodás szakemberei évről évre a minimálbért és a garantált bérminimumot kapják, mindenféle kiegészítés nélkül, mert az intézmény költségvetésében nincs erre külön fedezet. A testület elfogadta a 2026-os költségvetés első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, és áttekintette, hogy a 10% bérkeret mekkora kiadást és kockázatot jelentene. Dr. Mokán István hangsúlyozta, hogy az önkormányzat forrásaiból kipréselték ezt a pluszt. A döntés értelmében a városgazdálkodási iroda számára 10%-os bérkeretet biztosítanának, amely 5 millió forintot jelent, ebben a bér és a szociális hozzájárulási adó is szerepel, így szeptembertől decemberig határozott időre szóló fizetésemelést kapnak a dolgozók. Szakmai nyitó rendezvényt tartott a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT, amelyre meghívást kaptak mindazon helyi egyesületek és klubok, amelyek a város sport létesítményeit használják. A kezdeményezés célja, hogy szorosabbra fűzzék az együttműködést a vagyonkezelő és a sportélet szereplői között, valamint bemutassák azokat a szolgáltatásokat és lehetőségeket, amelyeket eddig kevésbé vettek igénybe. Dénes Lajos, a vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke hangsúlyozta, hogy ez a nap egy olyan folyamat kezdete, amelynek célja, hogy magasabb szintre emeljék a partneri kapcsolatokat a Békés Csabai sportegyesületekkel. Elmondta, hogy valamennyi létesítmény használó egyesületet meghívták, és szeretnék megmutatni azokat a kapacitásokat, amelyekkel a vagyonkezelő által működtetett sportlétesítmények rendelkeznek. Hozzátette, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket eddig kevesen használtak, pedig a nagyobb klubokkal már kialakultak jó gyakorlatok. A rendezvényen a Békés Csabai sportélet sokszínűsége is megjelent. Részt vettek az élsportot képviselő csapatok, köztük a sportokházát használó röplabdázók is, kézilabdázók, valamint az Árpád fürdő létesítményére támaszkodó vízilabdázók és úszók. Jelen voltak az atlétika és a súlyemelés képviselői is. Dénes Lajos kiemelte, hogy a kezdeményezés minden általuk kezelt sport létesítményre kiterjed, a mezőmegyeri pályától a jaminai helyszínekig. A 2020-ban 1 milliárd forintból megújult sportcsarnok ma már nem csak a profi és amatőr sportolók, hanem a nemzetközi események és üzleti rendezvények igényeit is kiszolgálja. A város szívében található fürdő komplex szolgáltatásokat nyújt a sport, a rekreáció és az egészség megőrzés terén, még a 43 hektáros parkerdőben működő létesítmény a szabadidősportok, extrém élmények és rendezvények központja. Az igazgatósági elnök részletezte azokat a konkrét területeket is, amelyekre a vagyonkezelő infrastruktúrája alkalmas, és amelyekkel a sportegyesületek hatékonyabban élhetnének. A vagyonkezelő a bevételemelkedést, a sportegyesületek pedig a szolgáltatási színvonal érdemi növekedését remélik. Dénes Lajos úgy fogalmazott, hogy egy év múlva már egy magasabb szintű együttműködés tapasztalatait szeretnék értékelni, és bíznak abban, hogy a folyamat mindkét oldal számára gyümölcsöző lesz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Start Rádió!

0: és még több.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természettudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természettudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban

0: viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a nagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltaképpen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, és hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
0: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontból, szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szentgyörgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szentgyörgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz az iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el mindenképpen a feladat kapcsán a Szentgyörgyi Albertával való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismerik konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szentgyörgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mintha a nagyapa írta volna. Tehát rajongás, a tisztelet, a tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írás.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
3: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy ja, Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
3: Tehát
2: és
3: a biológiai égés folyamatának a, biológiai égés a kutatása.
2: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
3: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Este az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval.
3: Az oktatási miniszternek,
2: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépített volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a dómtéri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a dómtérre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
3: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer erősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a biokémiai intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
2: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-ből 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok fölolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy Minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angolra fordított, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a a világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén.
3: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbon Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában nagyjá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléberzer időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
3: Zilahi Lajos.
2: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták, akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyinek azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tiszti főorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött.
2: Igen.
0: Családi vonalon.
2: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és az ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet, való,
2: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

mögé, hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább, de ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát. Isten hozott állam, öcsém, ez a való világ. Ez rokon.

szeretet teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jay. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Oszdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsét, ha jó megszúrnak, a Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy hú.

0: Rádió. És még több.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némvereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz.
2: Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már lejutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testen is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energia

0: való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt. És ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebbe részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés. És a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk ha májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakán keresgéljen az illető. Úgyhogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
0: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, akit boszorkának, boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
0: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekbe jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekbe jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekbe jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokba jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközben van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy, hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágba. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogyha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Evernessen, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: we'll get back to you.
1: Rádió.
2: Csak női boszorkányok vannak?
3: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni. Mert hogy szeretettel jó esetben szeretettel főzöl. De hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
2: A boszorkány fűszerekkel.
3: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
2: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak. Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok, van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány, te mit gondolsz erről?
3: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
2: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
3: Így
2: a szemmelverés.
3: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal. Mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumárság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetikai terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
2: Sámánok.
3: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
2: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
3: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
2: Valóság.
3: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
2: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
3: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
2: teljes
3: ilyen...
2: paradox állapot, igen,
3: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia terejön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Start Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha így elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz?
2: Úgy igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
2: Igen. Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanul. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyuk.
1: Igen, annak.
2: Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
2: Igen.
1: Behogy bennem ez így csapódott.
2: Ez mert. Így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelmet kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasórúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
2: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnénk. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprű röpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
2: Igen.
1: Helyes. Nagyon
2: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy ilyen ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
2: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni. Mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszélünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
2: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel!
2: Igen.
1: Minden jót kívánunk!
2: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöcc!
2: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Sport Rádió.
1: Rózsa Bőbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozta az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az új interaktív felületen az aktív fekvőbetegellátást nyújtó kórházak fertőzési mutatói és az országos adatok egyaránt megismerhetők. A hatóság hangsúlyozza, az adatok nem kórházi rangsort tükröznek, közétételük célja a szakmai visszacsatolás, az átláthatóság és a betegbiztonság erősítése. A legfrissebb kormányrendelet értelmében póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák a közterületeken, amennyiben látható rajtuk a hivatalos megkülönböztető jelzés. A magyar közlönyben megjelent könnyítés a vakvezető mozgáskorlátozottat segítő hang- és rohamjelző, valamint a személyi segítő ebekre vonatkozik. A döntés a fogyatékossággal élők önálló életvitelét és az állatok jólétét hivatott elősegíteni, felülírva a belterületi kötelező póráz használat általános szabályát. 3 milliárd forintos keretösszeggel indít pályázatot a kormány az aszbeszttel szennyezett települések megsegítésére. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az aszbesztmentesítési alapra az önkormányzatok jelentkezhetnek, akik a saját területeik mellett a magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is igényelhetnek forrást. A folyamatosan benyújtható támogatás feltétele az aszbeszt térkép megléte, és az őrrész vállalása, a nyerteseknek pedig 3 havonta kell jelentést tenniük a kockázatok megszüntetéséről. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők meghallgatását kezdeményezték a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság tízes tagjai. A politikusok az MNB törvény 2016-os módosítása, valamint a közpénzek jellegét érintő korábbi kijelentések miatt hallgatnák meg az érintetteket. A Mi Hazánk képviselője a felügyelő bizottság tagjai mellett Orbán Viktor volt miniszterelnök behívását is felvetette. A meghallgatandók köréről a bizottság a következő ülésén dönt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Csoda szép hétfő reggelt kívánok, és persze jó ébredezést a hét első munkanapján. Vágjunk bele együtt közösen rengeteg hasznos információval, és bízom benne, hogy egy 6 óra után azért nem rohanással, hanem akár mondjuk kellemes kis kávékortyolgatással én hozom a legjobb dalokat.

0: Jó rádiózást kívánok, ez itt a Start Rádió. Szeptember 7-e van, méghozzá már hétfő, ma a Reginákat köszönhetjük. Ők a névnaposok, szeptember egyébként első hétfőjén. Rajtuk kívül a Begóniák, a Menyhértek, az Istvánok, az Ivorok és a Márkusok is ünnepelnek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Szint reggelt kívánok, ez a Start Rádió. A Reginák a névnaposok, hiszen szeptember 7-e van. Ezen a napon született Londonban első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, hozzáfűződik Anglia virágkora. Ezen a napon született Grandma Moses, amerikai festőnő, aki 101 éves korában még 25 képet festett. Ezen a napon született Karácsony Bernő, erdélyi író is.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 7 óra, ilyenkor sokan ébredeznek, sokan készülődnek, jönnek-mennek a városban. Bízom benne, hogy azért senkinek nem kell rohannia ma sem. Kellemesen el lehet kortyolgatni reggel egy kávét, és meghallgatni a friss információkat, melyek hamarosan megérkeznek hozzánk, és utána a következő órában is hasznos információkat és jó dalokat.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra, miután a nyáron lejáró 467 intézményvezetői kinevezésből csak 351 helyre találtak megfelelő vezetőt. A fennmaradó helyeken az oktatási miniszter átmeneti megoldást alkalmazott, így a tankerületek hamarosan új kiírásokkal próbálják betölteni a megüresedett igazgatói székeket. 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek rokkantsági és rehabilitációs ellátása 2027. január 1-től. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a 65 év felettieknél erre a körre is érvényes lesz a minimál nyugdíj 120 ezer forintra emelése, így senki nem kaphat majd ennél alacsonyabb összeget. A kormány emellett 10 milliárd forint plusz forrást biztosít a gyermekvédelemnek, valamint két lépcsős béremelést hajt végre a nevelést, oktatást segítő dolgozóknál. Bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságnál a Gondosóra program adatkezelése miatt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a Fidesz és a Kormányzati Szolgáltató Központ együttműködése során alapos a gyanúja annak, hogy nem megfelelően jártak el a 78 év feletti felhasználók személyes adataival. A hatósági vizsgálat célja tisztázni, hogy kik fértek hozzá a szenzitív adatokhoz, és történt-e a szerződéses céltól eltérő adatkezelés. Túlárazás gyanúja miatt újabb ingatlanügyekben tett feljelentést a Magyar Nemzeti Bank vezetése. A jegybank belső átvilágítása során kiderült, hogy 5 ingatlan, köztük a Pénzmúzeum és a Balatonakaratjai Központ értékét is jelentősen túlbecsülhették, ami komoly vagyoni hátrányt okozott az intézménynek. Az MNB hűtlen és hanyag kezelés, csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz, hangsúlyozva az átlátható és felelős gazdálkodás iránti elkötelezettségét.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Dramatológia. Gyula.
4: Dramatológia. Gyula.
3: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
7: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ágyfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere?
0: Sportrádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Napos idő várható, fátyol felhőkkel. Csapadék nem lesz, a keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, Csabán a Start Rádió szól, jó utat mindenkinek, aki mondjuk most úton van és viszi a csemetét a suliba, általában ilyenkor azért egy kicsit nyűgösebb lehet Csabán is az A-ból B-be történő eljutás. Készüljenek arra, hogy nem lesz rossz idő még a következő időszakban, azért az ilyen 29-30 fokok nem lesznek ritkek.
1: Sok a szere,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.

0: Szép reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Szeptember 7-e van, a nagyszülők világnapját tartják, szeptember első vasárnapján. De ezen a napon van a Brazil Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe is, és képzeljék, 1901-ben ezen a napon nyílt meg a Fészek Művészklub, azaz a fészek, festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek, komédiások.
1: Sok a szene, és még több.

0: Kezdjük a mai napot is itt a Start Rádió. Pillanatokon belül 8 óra lesz, úgyhogy hamarosan készítem a legfontosabb érdekességeket a következő órában. Ezeket is hozom, és persze a legjobb zenéket ma reggelre is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: Ismét.

0: Elmúlt már 8 óra, egy újabb reggel indul a Start Rádió, valamiért persze nagyon-nagyon hálás vagyok. Várom a mikrofonnál egészen délelőtt 9-ig, hasznos információkkal és persze csak a legjobb slágerekkel.
1: Sok a szene,
2: sok a szene,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a házi kenyérsütés legjobb dolgairól mesélek. A pandémia alatt sokan fordultak a konyha felé, és fedezték fel ugye a házi kenyérsütés varázsát, és az otthon sült kenyér nem csak hogy jobb, még egészségesebb is, mint a bolti változatok. Különösen népszerűvé vált a kovászos kenyér, ami ugye évszázadok óta része az emberi táplálkozásnak. A lassú, természetes erjedés során a lisztben lévő keményítők és glutén részben lebomlanak, így a kenyér könnyebben emészthetővé válik, és gazdagabb ízvilágot kínál. Na mindjárt nézzük az egészségügyi előnyeit is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Ez a Start Rádió. Beszéltem a kovászos kenyérről. Ennek hosszú érlelési ideje alatt hasznos mikroorganizmusok szaporodnak el benne, melyek támogatják a bélflórát és serkentik az anyagcserét. Kevésbé puffaszt, mint a sima bolti kenyér, és stabilabb vércukorszintet biztosít. Bár nem gluténmentes, sokan jobban tolerálják, mint az élesztős változatokat. A magasabb vízben oldódó rosttartalma prebiotikus hatású, így hozzájárul az emésztőrendszer egészségéhez. Ezért egyre többen választják már tudatosan a kovászos kenyeret.
1: Reggeli Start. Music Latte.

Itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Persze, holnap, azaz kedd reggel is érkezem majd. Köszi, hogy együtt rádiózunk. Reggeli Start. Music Lab.

0: laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van a mai napunk is, ezt is feltöltjük jó zenékkel és érdekességekkel. Nem sokára fellapozzuk a kalendáriunk mai tudnivalóit, rádiózzunk együtt.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot hallottak.
8: Sok a zene, és még több.
9: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány mai érdekesség. Összegyűjtöttem a mai naphoz kapcsolódó eseményeket a nagyvilágból. Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, hozzáfűződik Anglia virágkora 1533 mai napján. És megszületett Karácsony Benő erdélyi író is 1888 éppen mai napján. Ezek voltak a mai érdekesebb történések. Most pedig visszakacsintunk a zenére.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de köszöntjük ma is a névnaposokat, a Regináknak és a Begóniáknak nagyon boldog névnapot, rájuk gondoljunk mindenféleképpen. Én pedig itt vagyok önnel a következő 60 percben is.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Lazasszal folytatódik a műsor ebben az órában is. Itt vagyok nagy lendülettel, sok jó zenével és néhány tippel az egészség megőrzés jegyében is. Persze, rádiózzunk együtt, szép napot!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napirajza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A szakemberek szerint az ízületet felépítő szövetek többi 80%-át kollagén alkotja, így főként ez biztosítja rugalmas vázukat, illetve kulcsfontosságú a szöveti regenerációban is. Az ízületi folyadék megfelelő sűrűségéért pedig a hialuronsav felelős, ami mint kenőanyag segíti a csontok súrlódásmentes elmozdulását és védi felszínüket a mechanikai hatásoktól. A porckopás kezelésében és megelőzésében egyaránt hatékony segítség lehet a vegyületek külső forrásból történő bevitele, tablettek, porok, ivóampullák formájában. Jó egészséget kívánok! Figyeljünk magunkra nagyon!
1: Sok a szene!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: Startrádió.
1: Sok zene és még több a Startrádión, a napilaza szól, ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában, holnap is jövök, akkor is találkozzunk. Minden jót!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 7-e hétfő déli 12 óra van. Ismét bázis intézményi címet kapott a Táncsics Mihály Gimnázium. Közösségé formálta az első éveseket a Gál Ferenc Egyetem gólyatábora. Szeptember termelője a csabai piacon Éber Péter és családja lett. Ingyenes nyárvégi pihenést kaptak rászoruló családok. Már is mondom a részleteket. A Táncsics Mihály Gimnázium magas színvonalú oktató-nevelő munkája és tudásmegosztó tevékenysége alapján ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ bázis intézménye címet. Az iskola 2026-29-es ciklusra kapta meg az elismerést. Az intézmény beszámolója szerint a címet ünnepélyes keretek között vehette át Árusné Erős Krisztina főigazgató Békés Csabán a Békés Vármegyei Szakmai Tanépnyitó konferencián. A kitüntetés dr. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár, Selmeci Zoltán az Oktatási Hivatal Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Koordinációs Főosztályának vezetője, valamint Pavukné Simon Nóra Edina, a Békés Csabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztály vezetője adta át. A bázis intézményi program az Oktatási Hivatal és a Pedagógiai Oktatási Központok által koordinált országos szakmai hálózat, amelynek célja a jó gyakorlatok megosztása és a pedagógiai eredményesség növelése. A címet elnyert intézményekben mutatják sikeres módszereiket és szakmai eseményüket, műhelymunkáikat, bemutató órákat, nyílt napokat, versenyeket, valamint továbbképzéseket is szerveznek. A gimnázium kiemelte, hogy a programban való részvétel egyik legfontosabb eleme az együttműködés, amely segíti a pedagógiai, közéleti fejlődést és a szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. A Békés Csabai Jókai Színház ad otthont a Nexus Nemzetközi Színházi Fesztiválnak szeptember 10 és 12 között. A háromnapos program sorozat határon túli magyar társulatok előadásait, ősbemutatót és gazdag szakmai, valamint kulturális kísérő programokat kínál a közönségnek. A fesztivál mindhárom napján kiemelkedő hazai és határon túli színházi műhelyek mutatkoznak be. Szeptember 10-én csütörtökön 18 órakor a Kamara Színházban az Élőhomok, a Novem Színházi Szervezet, az Entai Magyar Kamara Színház és a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely közös produkciója látható, 20 órától pedig a nagy színpadon Gogol a Revizor, a Nagyváradi Szigligeti Színház előadásában. A versenyprogram mellett több kísérő rendezvény is várja majd az érdeklődőket, 10-én fotókiállítás, a Bárka folyirat workshopja és szabadtéri színházi koncert nyitja meg a fesztivált. 11-én, 12-én délelőtt szakmai értékelő beszélgetések zajlanak a társulatok részvételével, még a Kamara Színházban extra előadás is láthatók. Pénteken délután 2-kor a temesvári Csiki Gergely Állami Színház Kialakult című darabja, szombaton pedig az Aradi Kamara Színház két stúdió előadása, a Sex, Drugs, Goods and Rock'n'Roll, valamint a Rudolf Hess 10 parancsolata. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Véget ért a Gál Ferenc Egyetem 4 napos központi gólyatábora, ahol az első évesek nem csak az intézménnyel és Békés Csabával, hanem egymással is szorosabb kapcsolatot alakíthattak ki. A programok minden nap más élményt kínáltak, és a szervezők szerint a fiatalok valódi közösségé formálódtak. A tábor első napján a hivatalos megnyitót követően

0: értékelése szerint a programoknak köszönhetően már a tanév elején összetartó, egymást támogató közösség alakult ki. A csabai piac szeptemberi hónap termelője Éber Péter és családja lett, ezzel hosszú évek munkáját és a vásárlók bizalmát ismerték el. Aki ebben a hónapban a piacon jár, könnyen megakad a tekintete Éberék standján. A nagyszemű látványos csemegeszőlők most viszik a prímet, de az alma, a körte és a szilva kedvelők is bőséges kínálattal találkozhatnak. A törzsvásárlók pedig már jól tudják, hogy nem csak gyümölcsöt, hanem egy régi szeretett ízvilágot is megtalálnak. Az elismerés mögött több mint 4 évtizedes piaci jelenlét áll. Péter 1983 óta árul a csabai piacon, a mostani kitüntetés pedig egy hosszú, kitartó pálya fontos mérföldköve. Elmondása szerint 5 éves korában kezdte a munkát nagyanyjával, majd a kertészeti technikum után Lentiben dolgozott fajta kísérletekben, később pedig saját gazdaságot indított. A virág és gyümölcs termesztésből idővel a gyümölcsök kerültek előtérbe. A piac számára nem csupán munkahely, a szezon végén a zsongás és a vásárlókkal való találkozás is hiányzik neki. Éberék kínálata több Békés vármegyei termőhelyről érkezik. A szőlő Békés Csaba Nagy Sándor utcai területéről, az alma a Kerektanyáról, a körte Mezőberényből, a szilva pedig a csabai Orosházi útról és Felső Nyomásról jut el a standra. A sokféleség azt mutatja, hogy a család nem egyetlen gyümölcsre épít, a vásárlók mindig az évszakhoz igazodó kínálatból válogathatnak, miközben a kertészeti munka egész évben tartó feladat. Szeptemberben a szőlő a főszereplő. Péter gyűjteményében mintegy 70 féle szőlőfajta található, közülük ritka, különösen mutatós nagyszemű csemegeszőlők is. A választék így jóval túlmutat a megszokott fajtákon. A termelő azonban nem szeretné rábeszélni a vevőket semmire. Úgy fogalmazott, nála kötelező a kóstolás, mert valóban az vigye haza a szőlőt, akinek ízlik. A hozzáállást a törzsvásárlók is kedvelik, mindenki a saját ízlése szerint dönthet, és nem kell zsákba macskát vennie. Hátrányos helyzetű Békés vármegyei családoknak biztosított ingyenes nyárvégi kikapcsolódást a Gyulai Hőforrás üdülő és lakásszövetkezet. A kezdeményezés keretében 7 család tölthetett el 3 felejthetetlen napot a fürdővárosban. A Hőforrás vezetősége kiemelten fontosnak tartja a szegény sorsú gyerekek és rászorulók támogatását. Tavaly hajdúbagosi fiatalokat fogadtak, idén pedig Mezőkovácsházáról, Battonyáról, Pusztaföldvárról és Mezőhegyesről érkeztek vendégek. A családok augusztus 26 és 28 között kaptak ingyenes szállást és reggelit az üdülőben. A napi egyszeri melegétkezést az üdülő igazgatója, valamint a tölgyfai termet üzemeltető megyebíró család ajánlotta fel. A vendégek korlátozás nélkül használhatták a Hőforrás üdülő és hotel szolgáltatásait, a 4 medencés fürdőt, az animációs foglalkozásokat és az új interaktív játékasztalt is. A pénteki búcsú ünnepségen és fotózáson a gyerekek nagy örömére megjelent az üdülő egyik kabala figurája is, akivel közös emlékfotókat készítettek. A vezetőség bízik abban, hogy a jövőben is lehetőségük lesz a nyári szezon végén megmaradt szabad kapacitásból ingyenes üdülést felajánlani a rászoruló fiataloknak és családoknak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. De jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig induló kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. A legelső kérésünk az így szól: sziasztok, Réka vagyok, és a munkatársaimnak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi. Én köszönöm, jó munkát kívánok nektek.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallott.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Ma következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Nóri vagyok, és a legjobb barátnőmnek, Szilvinek szeretnék küldeni egy dalt. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

Talk Radio, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Judit vagyok, és a páromnak, aki éppen most is dolgozik, szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, délután pedig várom haza. Köszi, én köszönöm ezt a kérést is.

0: Közös volt rádió, sok zene és még több. És most szeptember 7-éhez értünk a naptárunkban, hétfő van. Ne felejtsék el felköszönteni Regina nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel 100 MSM olimpiai bajnok magyar vívó, de ma ünnepel Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, és szintén ma ünnepel Lengyel Tamás Jászai Mari díjas magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió sokan is, még többen pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Napközben napos idő várható, majd délután este nyugat, észak-nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet egy érkező hideg front hatására. Csapadék a késő délutáni esti óráktól a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában. A déli délkeleti szél a keleti tája kivételével élénk, a Dunántúlon több felé erős lesz, délután 31 és 36 fokos kánikula várható.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: Rádiós Volt, rádiósok, zene és még több. És ma szeptember 7-e, hétfő van, az évből még 115 nap van hátra, és akkor jöjjön egy érdekesség is. Például 1896-ban, vagyis 130 évvel ezelőtt ezen a napon Amerikában megrendezték a legelső hivatalos autóversenyt, ahol elektromos autó nyert. Ennyit az érdekességekről, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam, búcsúzom a következő gondolattal. Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start rádió.

0: Internetix-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Váltsd most az Internetix internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internetix, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyula-Furca összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra, miután a nyáron lejáró 467 intézményvezetői kinevezésből csak 351 helyre találtak megfelelő vezetőt. A fennmaradó helyeken az oktatási miniszter átmeneti megoldást alkalmazott, így a tankerületek hamarosan új kiírásokkal próbálják betölteni a megüresedett igazgatói székeket. 3%-kal csökkent a személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja az idei év második negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest. A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint az átlagdíj így 55.500 forint körül alakult, miközben a javítási és karbantartási költségek drágulása miatt a biztosítók ráfordításai közel 11%-kal nőttek. A díjak csökkenő tendenciája az utóbbi időszakban már megállt, negyedéves alapon stagnálást tapasztalható a piacon. Szeptember 15-ig adhatják le a szülői nyilatkozatot a 7-es diákok szülei, ha kérik a gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus elleni védőoltást. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a vakcina a HPV okozta daganatos megbetegedések ellen nyújt védelmet, és akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Az iskola orvosok által két részletben beadott oltásra mind a lányok, mind a fiúk esetében magas, az uniós átlagot meghaladó az igény. A legfrissebb kormányrendelet értelmében póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák a közterületeken, amennyiben látható rajtuk a hivatalos megkülönböztető jelzés. A magyar közlönyben megjelent könnyítés a vakvezető mozgáskorlátozottat segítő hang- és rohamjelző, valamint a személyi segítőebekre vonatkozik. A döntés a fogyatékossággal élők önálló életvitelét és az állatok jólétét hivatott elősegíteni, felülírva a belterületi kötelező póráz használat általános szabályát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ebben az órában Kyle Minoggal kezdünk, aztán érkezik a Chicane, Bryan Adams közreműködésével. Később Sandra és a Verhello az Apuvet meggel. A kezdő dalunk címe franciául van, a Je ne sais pas pourquoi pedig magyarul annyit tesz, hogy nem tudom miért. Kyle 1994-es daláról van szó, és érdekesség, hogy ez volt az egyik olyan felvétele, amelyen már érezhető volt. Az a hangzás, amiben később igazán nagy nemzetközi sikert ért el, és innen jön is a folytatás. Egy kis táncos lendület a Chicane-nél, aztán Sandra, és végül a Verhello is beköszön. Szóval maradjatok a Starttal, mert ebben az órában is kiváló dalokat hozok. Már is szól Kyle Minogue, és a Je ne sais pas pourquoi.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start, a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában a Genesis érkezik az Invisible Touch-al. Aztán a Vem, az Everything She Wants, a később Jennifer Lopez, a Let's Get Loud-al, a sort pedig a Kiss zárja, a Crazy Crazy Night-al. Az első dalhoz kapcsolódik egy érdekes történet is, az Invisible Touch a Genesis egyetlen amerikai listavezető kislemeze lett, és maga Phil Collins is megemlítette később, hogy eredetileg egyáltalán nem is gondolta volna, hogy ebből a dalból ekkora sláger lesz. A zenekaron belül is voltak róla viták, végül mégis az egyik legnagyobb sikerük lett. És ha már ennyire jól indul az óra, nincs is okunk lassítani. Jön a Vem, aztán Jennifer Lopez, végül a Kiss, négy dal, négy teljesen más karakter. Ez a Start, kezdjük is az órát a Genesis-zel. Itt az Invisible Touch.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem?
3: Sokat nem.
0: Még több.
3: És még több.
1: Tart Rádió.

házas tart a 98.4-en, van néhány évfordulónk. 1936-ban született ezen a napon Buddy Holly, amerikai énekes, dalszerző, a rock and roll úttörője. 77 éve, 1949-ben ezen a napon született Gloria Gaynor, énekesnő. 1951-ben ezen a napon, vagyis 75 éve született Chrissie Hynde, a Pretenders zenekar frontembere, vagy inkább front asszonya. 1978-ban meghalt Keith Moon, a Who együttes dobosa, és 130 évvel ezelőtt, vagyis 1896-ban ezen a napon Amerikában megrendezték a legelső hivatalos autóversenyt, ahol bármilyen meglepő, egy elektromos autó nyert.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Orbán Gáspár jóváhagyása nélkül egyetlen beszerzés vagy módosítás sem indulhatott el a csádi misszióban, derült ki a 444 birtokába került belső kormányzati dokumentumokból. A lap szerint a korábbi miniszterelnök fia nem csupán összekötő tisztként működött, hanem projektvezetőként és a felkészített orvosmisszió vezetőjeként hozott kulcsfontosságú döntéseket. Bár a kormányzat korábban egymásnak ellentmondóan nyilatkozott a szerepéről, az iratok megerősítik központi pozícióját a miniszterelnöki kabinetiroda alatt koordinált afrikai projektben. Szeptember 15-ig adhatják le a szülői nyilatkozatot a 7-es diákok szülei, ha kérik a gyermekük számára a térítésmentes humán papilloma vírus elleni védőoltást. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a vakcina a HPV okozta daganatos megbetegedések ellen nyújt védelmet, és akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Az iskola orvosok által két részletben beadott oltásra mind a lányok, mint a fiúk esetében magas, az uniós átlagot meghaladó az igény. Nyilvánosságra hozta az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatait a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az új interaktív felületen az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó kórházak fertőzési mutatói és az országos adatok egyaránt megismerhetők. A hatóság hangsúlyozza, az adatok nem kórházi rangsort tükröznek, közzététellük célja a szakmai visszacsatolás, az átláthatóság és a betegbiztonság erősítése. Új pályázatot írnak ki 116 iskolaigazgatói pozícióra, miután a nyáron lejáró 467 intézményvezetői kinevezésből csak 351 helyre találtak megfelelő vezetőt. A fennmaradó helyeken az oktatási miniszter átmeneti megoldást alkalmazott, így a tankerületek hamarosan új kiírásokkal próbálják betölteni a megüresedett igazgatói székeket.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották. Start Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
0: Sok

0: Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Vendégünk a stúdióban Kóra Szilvi. Ezer éve nem találkoztunk, Szilvi, mi azért nagyon régóta ismerjük egymást, és én már nagyon-nagyon régóta meg akartam kérdezni tőled, hogy mikor és hogyan kezdődött el a te zene iránti vonzalmad. Tudom, egy nagyon-nagyon sok évet vissza kell menni az időben, de menjünk.
3: Jó, oké. Sziasztok, szia, köszönöm szépen a meghívást. Hogy mikor kezdődött el? Hát anyám hasában.
2: Jó, azért kicsit konkretizáljuk
3: a dolgokat. 5 éves koromban volt az első fellépésem, óvodás voltam, középső csoportos, és akkor volt az első énekes fellépésem, akkor népdalt énekeltem szólóban, és erre határozottan emlékszem, és még képek is vannak róla.
2: Melyik volt ez a népdal?
3: Az Éva szívem Éva. És ugye akkor kezdődött ez az énekesi pálya, a nagy szerelem, hiszen édesanyám is énekelt, a nagymamám is, édesapám részéről Bartók kórusban énekelt, úgyhogy azért hoztam ezeket a generációs vonalakat.
2: És akkor csak ez az énekes vonal volt, vagy volt hangszeres vonal is a családban?
3: A családban hangszeres vonal nem volt, csak az énekes vonal, de ugye amikor elkezdődött az általános iskola, akkor alapfokú művészeti iskolába beirattak a szüleim, és akkor a Tamási Évához kerültem, annak idején zongora órára jártunk, illetve elkezdődött később az éneklés, a Kati, a Ceglédi Kati, akkor friss pályakezdőként a szárnyai alá vett, de hát előtte népdalénekesként mozogtam 12 évig, a János Hajnalkának voltam a tanítványa, nagyon sok versenyen vettünk részt eredményesen, és akkor utána váltottam, hiszen a face-to-face zenekarnak lettem az énekes nője.
2: Előre ugrottunk az időben. Igen. Egy kicsit, ugye ez a face-to-face zenekar, ez ilyen sulis zenekar volt, vagy ez már tényleg teljesen komoly formáció volt?
3: Nem, ez egy komoly formáció volt. A Magyar Pisti, a Forrási Mi, tehát ők játszottak benne, és akkor bekerültem ebbe a zenekarba, és ott énekesi pozícióban voltam. Aztán így szépen lépegettem föl, ahogy az életem is alakult, és felkerültem Budapestre, akkor egyre komolyabbá vált az énekesi pályát, amellett ugye, hogy gimnáziumba jártam, felvételt nyertem a Műszaki Egyetemre.
2: Ja, tehát ezek ilyen iskola melletti történetek
3: igen,
2: voltak, gondolom.
3: Igen, de valahogy így úgy alakult az élet, hogy mindig párhuzamosan jött. Aztán volt egy időszak, azt te is tudod, de majd eljutunk az időben arra a pontra, hogy ebből éltünk, legalábbis ez volt a fő irány az életemben egy pár évig, a zene, és akkor felvételiztem is a Szeged Tudományegyetemre zeneművészeti szakra, úgyhogy igen, végigkísérte az életemet, és most egy picit így visszatekintve, amióta a bioldal pereg, december 20-a óta.
2: Tehát elmúltál 20 éves, mondjuk
3: igen,
2: ki.
3: Nem,
2: mondjuk.
3: Én nem szégyellem a koromat, 40 éves elmúltam, 40-et töltöttem idén, úgyhogy, vagyis hát tavaly, és így egy picit visszatekintve lehet, hogy bátrabb kellett volna legyek, és jobban beleállni az énekesi karrierbe, de amikor jött a Covid, akkor ugye szembesültünk azzal, hogy a zenészek nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Mire célzol ezzel, hogy egy kicsit jobban bele kellett volna, hogy álljál? Tehát nyomulósabbnak kellett volna lenni, kapcsolatokat kiépíteni, vagy mire gondolsz pontosan?
2: Amikor Budapestre költöztem, akkor először vendéglátós zenekarban, a Classic Beat Bandben zenéltünk, ott azért az nagyon kemény volt, tehát abból ugye nagyon, tehát abból meg lehetett élni, és az kemény is volt, mert több órát kellett ugye zenélni, főleg éjszaka, ilyen különböző rendezvényeken.
1: Meg különböző embertípusoknak gondolom.
2: Hát így van. Akkor megtanultam, hogy nem mindenkinek kell odaadni a tehetségünket, azokat a gyöngyöket ne szórjuk mindenfelé. És akkor felvételiztem a Karnia zenekarnak a következő formációjában, a Simple Panic at Mondays-ban, és akkor a Károly Gerivel, a Tóth Lacival, a Hatolkai Mátéval, akkor még a Jankai Valentin volt a dobos, és ott ismerkedtem meg a Valentinnel. Kezdtünk el zenélni, és volt egy menedzsmenti iroda,

0: elvégeztem egy olyan iskolát is, ahol zeneterapeuta végzettséget szereztem, de nem dolgoztam benne, mert úgy éreztem, hogy nem tart még ott a zeneterapeuta tudománya, főleg idegélettani szempontból, hogy azt tudjuk mondani, hogy akkor én tudok segíteni művészettel.
1: Aki esetleg nem tudná, mit akar ez a zeneterapeuta?
0: Vannak olyan traumák, amiket nem biztos, hogy egy normális pszichológiai ülésen ki tudunk hozni. Lehet, hogy vannak olyan események, vagy olyan posztraumás stressz okozta problémák, amiket mondjuk szomatoterápiával, légzésterápiával, zenével lehet kihozni. Lehet, hogy mondjuk hall valaki egy csodálatos hangot, és végre elindul a sírás, és felszakadnak dolgok, vagy művészetterápiában, ugye vers, próza, vagy éneklés, ugye az éneklés mellett ott van a légzésterápia, de ebben nem dolgoztam.
1: De miért érezted egyébként? Tehát ugye én azt gondolnám, hogy ez így testhez álló feladat, mert ugye a két általad kedvelt dolog gyúródik össze, ugye így az egészségügy, meg a zene dolog, vagyis hát a művészetek, és akkor miért nem ezen a vonalon indultál el, vagy miért nem maradtál itt ebben a vonalban?
0: Amikor megszereztem a képesítést, akkor még Ausztriában éltem, ugye Ausztriában szereztem ezt a képesítést, és akkor még nem gondoltam azt, hogy vissza fogok kerülni Magyarországra. Nagyon sokat ugrottunk az időben.
1: Igen.
0: De majd visszatérünk.
1: Nem, ez olyan, mint valami jó kis ilyen sorozat, ugye, hogy ugrándoznak az időbe, de semmi gond.
0: Igen, majd akkor az összkép ezt ki fog alakulni a legvégén.
1: Így van.
0: Azért nem ebben foglalkoztam, vagy ebben dolgoztam, mert egy családi trauma miatt visszaköltöztem Magyarországra, időközben el is váltam, és...
1: Bulvár.
0: Igen. És a Szeged Tudomány Egyetemen kezdtem el egészségtudományi karon anatómiát, élettant és kórélettant tanítani angol-magyarul. Az viszont tök jó hozzá, hogy így még jobban, mélyebben bele tudtam ásni magam mondjuk a légzésterápiában, és emellett, ahogy említettem, a Somogy vármegyei Kaposi Mór klinikán vagyok klinikai kutató, ahogy mondtam, neurorehabilitációban, és külföldön van neurorehabilitációban zeneterápia, művészetterápia is, amellett, hogy ugye robotikával, meg mozgásterápiával foglalkozunk, és igazából nem volt lehetőség arra, hogy kibontakozzak, és most erre van lehetőség, tudományosan is, ugyanis a Magyar Hajnal énekstúdióba felvételt nyertem konkrétan a Magyar Hajnalhoz, és az ő tanítványa vagyok, úgyhogy bevégezzük azt a feladatot, ami szerintem talentumként adatott az égből nekem. A Hajnallal elkezdődik majd egy tudományos kutatás is, amiről én most itt nem tudok nyilatkozni, de nagyon hasonló gondolkodás és nagyon hasonló téma. Úgyhogy a tudományt össze lehet gyúrni a zenével, és ez így is jó, mert az én életemben ez folyamatosan párhuzamos volt.
1: Ez izgi dolog egyébként, tehát teljesen jó dolog. Start Rádió.

Start Rádió. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 7-e hétfő van. A Békés Csabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ma már hiába eszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitamin bevitelünk ennek ellenére támogatásra szorul. A témával kapcsolatban dr. Melczer Máriával, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. 5. alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a Nagybánhegyesi alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a Békés Csabai Dutkon Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitása nyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés Vármegye önkormányzatának képviselője is.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Békés Csabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Azt gondolnám legalábbis a híreke alapján, amiket láttam rólatok, hogy sűrű nyáron vagytok túl, de kérlek szépen kezd a legelején, hogyan zártátok akár a tavaszt, és hogyan kezdtétek el a nyári hónapokat?
5: Igen, üdvözlöm a hallgatókat. Hát az atlétikai klub házatáján nem volt nyári szünet, ezt elmondhatjuk. Nagyon sok versenyen vagyunk túl, válogatott viadalok voltak, felnőtt EB, ahol érintett volt az atlétikai klub, két versenyzője is, tehát gyakorlatilag egész nyáron dolgoztak a kollégáink, az edzők és a sportolók is. Ettől a nagy melegtől, ugye, hát egy kicsit nehézkesen, de ugye az atléták hozzá vannak ahhoz szokva, hogy azért nyáron vannak a versenyek, akár világverseny is, így, mint a felnőtt EB is, és ezért vettünk párakaput, tehát próbáltunk nekik olyan körülményeket biztosítani, ahol fel tudtak készülni ezekre a nagy versenyekre.
4: Árnyékban egyébként tudtak bárhol edzeni, mert időnként, mintha a Csaba Park környékén látnék tőletek versenyzőket, de hogy alapvetően az edzések azok bent zajlanak nálatok?
5: Hát sajnos nem, tehát a legtöbb versenyzőnk az kint dolgozik. Próbálták például a gyaloglók is az edző utasítására ugye korán reggel az edzéseket ütemezni, de hát nyilván megvan ennek a biológiája, tehát a szervezet hogyan reagál egy reggeli edzésre, vagy mikor lesz akár a verseny, tehát ha utazni kellett, akkor próbálták ezt is figyelembe venni. Kint vannak, a ligetben szoktak elég sokat edzeni, tehát a Karsai Gabi és a gyaloglók is, tehát én azt gondolom, hogy ott egy pici árnyék azért volt, ugye van egy ivókút, és egy kicsit így könnyebb ott edzeni.
4: Meg mintha ott is lenne egy rekordtánkör, jól emlékszem?
5: Igen, hát ez kacskaringós, tehát nekünk gyakorlatilag az nem igazán alkalmas, inkább a beton, meg ugye hát a futóknak is, a gyaloglóknak is, ugye a talaj ott az aszfaltos, tehát többnyire.
4: Eredményeket hoztál le, tudsz-e beszámolni esetleg?
5: Igen, eredmény, tehát itt a legutolsó versenyünk, ami a csapatbajnokság volt, ez ugye a hétvégén zajlott. Én azt gondolom, hogy itt ez megmozgatja gyakorlatilag az összes atlétánkat, úgyhogy a CB-re mindenki készült, ez is ugye nyár vége, most hétvége 28-29-30-a volt, és a szenior atlétáktól kezdve az élsportolókig mindenki kiveszi a részét. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy három divízió van az atlétikában, ugye mi így hívjuk, nem úgy, mint a labdajátékban, hogy NB1, NB2, NB3, divízió 1, divízió 2, divízió 3, és az atlétikai klub évek óta a divízió 1-ben szerepel. Tehát ez nálunk az NB1, tehát a legjobb sportegyesületek. Igen, ez a legjobb sportegyesületek itt versengenek, de nyilván nekünk a bentmaradás volt a cél, és minél előrébb, minél jobb helyezést elérni. Tehát itt 16 egyesület, a legjobb egyesületek versengnek, de hát nyilván MTK, FTC, tehát gyakorlatilag az UTE, tehát olyan nagy sportegyesületekkel versenyzünk, ahol tehát jóval nagyobb költségvetésből sokkal többen versenyeznek, és így az atlétikai klub, nekünk a 10. hely az előrelépés volt, tavaly 11-ek voltunk, és most jóval több pontot sikerült gyűjtögetnünk, tehát le a kalappal a sportolók előtt.
4: Létszámban egyébként nagyjából a tavalyit hoztátok, vagy történt itt változás mellett közben, hogy mennyi sportolónak kell ezeket a pontokat összegyűjteni? Igen,
5: hát érdekes a történet, mert hogy az utánpótlás korú sportolók nem igazán vehetnek ezen részt. Tehát az U18-tól fölfele felnőttig, és nekünk itt van problémánk, ugye nagyon sokan átigazolnak, egyetemre mennek az atlétikai klubtól, hát a felnőttek közül kevesebben vannak, mint ugye Budapesten, a nagy egyesületeknél, és meg van szabva, tehát a korosztály, hogy kik indulhatnak.
4: Az amatőrökről még beszéljünk talán egy picit, illetve akár az utánpótlás szervezéséről. Ha jól sejtem, akkor itt a sporthéten ti is képviseltettétek magatokat Békés Csabán. Mennyire fontos mérföldkő ez nektek? Szokott ez akár lendő kis sportolókat hozni?
5: Igen, és tegnap kint voltam a pályán, amikor az edzést tartották, és már láttam, hogy a dobóatlétáknál egy kis fiatal dobó megjelent, úgyhogy nagyon hasznos volt ez a sporthét, és egyre hasznosabb, tehát azt látom, hogy kijön jönnek a szülők a gyerekekkel, érdeklődnek, van, aki célirányosan hozzánk jött, mert ő atlétának szeretné adni a gyermekét, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a egy megjelenésünk olyan 6-8 kis atlétát hozott, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy van erre lehetőség, és jövőre is szeretnénk kimenni. Azt gondolom, hogy mindenkinek hasznos, tehát akikkel beszéltem, sportegyesületekkel, sportegyesületi vezetőkkel, mindenhol van hozadéka ennek a sporthétnek.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: rásegíteni, rásegíteni, minden. Ugye a gyerekeknek vannak ezek a gumivitaminokat, amit ő télen-nyáron megkövetel. Tehát nálunk is ugye a családban, ugye, tehát az a gumivitamint, azt már alig várja, hogy kiviradjon, hogy el, és akkor még ugye akkor kiköveteli a másodikat is, hogy hiába magyaráz az ember, hogy ebből csak egyet szabad. Tehát, hogy azért nyugodtan lehet pótolni. Most pont ez a klíma is, ugye, itt én se tudom, hogy ilyen vizsgálatok is vannak-e. Tehát, hogy mégis mit tartalmaz egy sárga barack, vagy mit tartalmaz egy cseresznye, vagy egy málna, vagy egy áfonya, vagy na most a piros bogyós gyümölcs, azt mindenféleképpen. Tehát amennyit csak tudunk, annyit szedjünk belőle, mert ugye abban olyan anyag van, ami nagyon jó hatással van a szellemi képességekre és a szívre. Ez a resveratrol. Tehát ez egy alapvetően nagyon fontos, és ez a piros gyümölcsökben, itt a málnában, a ribizliben, a szederben, az áfonyában. Hát most nem is tudom itt felsorolni, milyen piros bogyós gyümölcsök vannak, erdei gyümölcsök, igen. Tehát, hogy ezekből, hogy ezeket tényleg nagyon érdemes, mert ez nagyon jót tesz a szervezetünknek, de minden más. Mert úgy kíváncsi lennék, hogy azért mit, hogy van-e abban a sárga barackban, vagy van-e abban. Ez ugyanúgy télen kíváncsi lennék, hogy mi van a narancsban, meg a banánban, meg a kiviben. De most mondjuk ugye inkább az, hogy ezekben. Tehát valóban van, képes-e a növény ilyen körülmények között, ilyen klimatikus körülmények
1: meg
0: között.
1: Meg ugye a talajok is egy talajok rosszabbak,
0: hát,
1: sajnos.
0: Sőt, igen. Igen, hát ki van, sikerül, nincs szerves trágyázás. Na ugye, mert ez meg ugye innen, ez a műtrágyázásból adódik, hogy nincs állat, és nincsen szerves trágya. Mert ugye nem mindegy, hogy szerves trágyával trágyázzák a földet, vagy pedig hát leszórják ezt a műtrágyát, és hát igen. De ugye az is, hogy akkor megint az állatok is, ugye mivel vannak táplálva, tehát tulajdonképpen a szerves trágya is milyen trágya. Igen. Tehát mert hogyha azok is mindenféle tápokkal vannak, ugye az a trágya se az a trágya, mint a, hát hosszú ez, na.
1: Igen.
0: Hosszú ez, és sajnos azt kell mondjam, hogy ugye ez egy, és végül is egy folyamat lett.
1: Igen.
0: Tehát, hogy nem egyik napról a másikra
1: nem
0: alakult
1: száz évek,
0: hanem szépen lassan évek vagy évtizedek alatt most eljutottunk ide, ahol vagyunk. Ugye ezek az állatoknak egy jó része, idézőjelben mondom most meg, ilyen steril körülmények, ingerszegény körülmények között vannak tartva. Tehát ez megint mindent befolyásol. Tehát ez akár a mondjuk szarvasmarhánál, tehénnél, a tej minőségét, nagyon sok minden befolyásol. Ezek a fejések, meg ez a... Szóval én nem tudom, ez a gépesített világ, hogy... Szóval az minden, én gondolom azt, hogy amikor leült egy gazda a tehenem elé, és elkezdte fejni, és ugye közben ott duruzsolt a tehénnek, hogy azért egy milyen más világ, hát ugye itt nem akarok lovakról beszélni, meg mind. Szóval milyen más, amikor az állathoz beszélek. Egy állatot megsimogatok, egy állatot megpacskolok, vagy nem is tudom már, hogy mondjam ezt. Szóval, hogy ember közelben van, mert ugye ő emberhez van, hogy a rendelve, nem önmagában van egy szegény tehén, meg egy ló, hát nem egy vadló, meg igen, ugye egy vadtehénről beszélünk itt, hanem, hogy az ember, és az kívánná az embernek a közelségét is, mert én is kívánom az állat közelségét. Tehát egy gazda, aki állattartással foglalkozik, az szereti az állatot. Tehát abban sugárzik ki valami. Szóval annyira nem tulajdonítunk ma már ilyen dolgoknak jelentőséget, hogy azért, hogyha végig gondol, újra mondom, nem tudom, ebbe a riport, vagy ebbe a beszélgetésbe most elég sokat tesz, hogy nem gondolunk már semmit végig, hanem itt tudom én, éljük ezeket a mindennapokat. Tényleg, hogy este lefekszünk, reggel felkerünk este, és nincsen olyan érzelmi kötődésünk se az embertársainkhoz, sem pedig a haszonállatainkhoz, se a talán a kedvenc állatainkhoz, igen. Mert hát egy kutyuskát ugye azért az ember, hát

0: de ugye a haszonállatokhoz ugyanúgy kell, és itt még egy csirke, bármiről beszél, hát egy csirke trágya, és hát egy remek trágya, hát fó, hát a csirke trágya az egyik legjobb trágya volt, hát hol van csirkét meg, hát itt, hát nem is tudom, sokszor nézem, nem tudom, létezik, hogy ennyi comb, létezik ennyi comb, hát mennyi, hát ennek négy lába van, vagy négy lába van ennek a csirkének, vagy, hát több a láb, mint a, szóval, hogyha, na most így viccelődök, ugye nyilvánvaló, hogy, tehát, hogy itt a csirkét, hát más a tonna számra, hát bemegyek egy boltba, a hegyekbe állnak a csirke lábak, meg csirke combok, meg csirke szárnyak. Hát ugye annak trágyája is volna. Tehát, hogy, és az remek, hát hol van? Ugye, hol van? Hogy, hát át kell gondolni, igen. Át kell gondolni, és aztán ennek a gondolatnak a vége vagy pozitív előjelű lesz, vagy semmi nem történik, hát vagy negatív, hogy továbbra is ugye feléljük a világunk, saját világunkat. Itt mint egy fel, jaj, de csúnya szót fog mondani, mondja, hogy felzabáljuk magunkat, hogy így fejezem ki magam, elkorcsosítjuk magunkat, érzelmileg, testileg, gondolkozás mellének, nem minden.
1: Sajnos nem éppen a legpozitívabb képpel zárjuk az interjút, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk is.
0: Én is köszönöm szépen. Én nem hiszem, hogy ez nem pozitív. Mm. Hogyha gondolatokat indukálunk az emberekbe, hogyha valamire felhívjuk a figyelmet, hogyha valami, sőt, ugye nem kell egyetérteni se. Mm. Hát pont erről szólna ez a dolog, hogy beszélgessünk egymással. Én így látom, te másképp látod, ön meg egy harmadik szemszögből világítja meg. Hát erről beszélnénk, hogy ez így volna jó. Hát a pozitív negatívról is kell. Hát beszéltünk azért pozitívról is, hát lehet, hogy pont a végére negatív lesz, de most én ezt azért mondanám, hogy legyen pozitív a vége, hogy gondolatébresztő legyen. Igen, itt akármilyen nyári meleg van, hogyha itt valaki ezt a beszélgetést majd meghallgatja, az, hogy kapjon valamit. Hát kapjon, ha más, nem egy impulzust.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Ötödik alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a Nagybánhegyesi alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a Békés Csabai Dutko Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Nyilván nem hivatásszerűen ezzel foglalkozol, te sem, tehát ezt tudhatjuk, hogy te hobbi szinten nagyon szeretsz ezzel foglalkozni.
5: Igen.
4: Mit mondtam, amit nem kellett volna?
6: Hobbi.
4: Bocsánat. Nálunk ez van, mindig ezt mondják mindenre, ami nem hivatás.
6: Tudom. Annál sokkal több.
4: Én tudom.
6: Akkor nem mond.
4: Jó,
6: azért, mert én amikor először beszéltünk, jó, mindegy, nem, most is, valamikor volt ez a kap, ahogy beszélgettünk, hogy te jársz Máté Sándorhoz. Én azt mondtam, hogy az ország négy legjobb paszteleséhez jársz, abból az egyikhez jársz. Ugye nem illik eldönteni, hogy ki a legjobb, azért nem, mert ez szimpátia kérdése. Érted? Tehát ezt így én soha nem is akartam, mert szerintem hozzám megjár a másik kettő, és a harmadikkal meg olyan barátságban vagyok, hogy én, hogy már van tőle 20, mert Pósa Edétől van legalább 20 képen. De én nem döntöm el, a Máté Sándorral csak messziről ismerjük egymást, de tudom, hogy az ország egyik legjobb asztalos. És én nekem ez elég volt. Csak mondjuk szegényként nagyon meglepődött, mikor mondtam, hogy viszont üvegünk, nincs a táborban üveg, ezért neked akrillal kell itt festeni. De olyan szinten hozta, hogy le a kalappal előtted. Tehát álmomban nem gondoltam, hogy te ezen a szinten vagy most úgy, hogy gyakorlatilag kezdőnek érzed magad.
4: Akkor igen, akkor ez egy jobb kifejezés, mint a hobbi, tehát akkor kezdőként talán.
5: Igen.
4: Ez így akkor abszolút reálisabb. Még az se nagyon.
6: Figyeljetek ide. Ha valaki tehetséges abban, amit csinál, az teljesen mindegy, hogy kezdő, vagy amatőr, vagy valami, mert amit csinál, az a lényeg. Tehát ő nagyszerű munkákat csinál. Én az első, de a többi mind jó lett.
4: Nem, én az,
6: de ez az a háromnapos
4: között,
6: én mondtam neki, csak ő ezt még nem akarja belátni.
4: Én arra akarok alapvetően kiukadni, gondolom azért te úgy érezhetted magad, hogy belecsöppensz egy ilyen világba, egy összeszokott társaságba, és azért ott neked önmagadban gondolom nagyon sok mindent helyre kellett azért tenni ott az első néhány napon. Hogyan érezted magad a tábor elején? Ami elmondható?
5: Hát minden elmondható szerintem. Igazából igen, alapvetően első körben szerintem az volt a legfontosabb, hogy így megtaláljam a helyemet, be tudjak illeszkedni, hiszen rajtam kívül 15 másik művész volt ott, mindegyik más szemlélettel, mindegyik más háttérrel, mindegyikőjük egy picit más, viszont tényleg nagyon nyitottak voltak, nagyon segítőkészek voltak, és alapvetően én is úgy működöm, és itt ez nagyon jó volt az első példa, hogy itt az első nap nekiálltunk, nem kellett aklimatizálódni, mert hogy tényleg az történt, hogy szombaton még este ott beszélgettünk hajnal 2-kor, és reggel 6-kor felkeltünk, és szerintem nem volt fél óra is, mert ott voltunk a műteremben, és én is ott voltam, mert hogy egyszerűen azt éreztem, hogy akkor, hogy kell, vágyom rá, hogy valamit csináljak. És ami nagyon különösen jó volt, és kellett az az első kép ahhoz, hogy oldódjak, meg a többieknek is, hogy megismerjenek, mert már az első nap, vasárnap, pedig még szinte alig ott se voltunk, már mindegyikőjük jött, és én is mertem tőlük kérdezni. Tehát, hogy ott már ki tudott alakulni közöttünk egy ilyen, tényleg egy ilyen közös
4: bajtársiasság,
5: hogyha lehet ilyet mondani, bár mondjuk tényleg olyan művészek voltak ott, akik egyetemen tanítanak, tehát hogy így igen, vagy akár ugye a Szlovák Művészeti Intézet tagjai, szóval nem őket. Ha alapvetően azt gondolom, hogy jár az ember egy kurzusra, vagy egy iskolai tanfolyamra, azt nem tudja ez szerintem így helyettesíteni, mert itt egy teljesen más közegben tudtunk, meg tudtak nekem is olyat adni, amit szerintem egy órán, vagy egy más kapcsolati viszonyban, egy tanár-diák viszonyban mondjuk lehet, hogy nem, és másképp is tudtak rám hatni. És ez volt a legjobb, mert én láttam őket, ahogy ők néznek a képre, ahogy ők kezdik el megfogalmazni azt, amit szeretnének, és ahogy ők nyúlnak az anyaghoz. Valóban a nehézség nálam az volt, hogy akrillal nagyon keveset dolgozom mostanában, meg aztán végképp, tehát én konkrétan másfél éve nem nagyon ragadtam akrilfestéket így a kezembe. Tehát maga a használata az akrilnak az egy kihívás volt elsőre, de meg teljesen más kép lehet vele megalkotni azt, amit én oda gondolok arra a vászonra. És az, hogy ebbe egy kicsit bele kellett még ráadásul rázódjak, mellé megtaláljam azt a témát, ami hozzám a legközelebb áll, és még eközben ugye jöttek azok az inspirációk és azok a kis momentumok, amik úgy még hatottak így az ott létemre, tehát hogy így én azt gondolom, hogy a végére, így azért én egyébként pasztelképeket is igen készítettem a táborban, bár mondjuk azok így csak a gyakorlás, vagy így a saját kikapcsolódásom levezetése érdekében történt, meg azért, mert ott úgy annyira kikívánkozott belőlem, hogy akkor legyen egy kis pasztel is, de örülök az anyagnak is, hogy nehezebb volt egy kicsit most nekem a feladatom, mert hogy most így beleszerelmesedtem egy picit, így most azt érzem, hogy most mégiscsak szeretem az akrilt.
4: Meg jó mesterek között voltál.
5: Meg jó mesterek között voltam, hát ez hihetetlen, tehát igazából ők azzal is tanítanak, ha csak ott vannak.
4: De lehet, hogyha itthon ismételten a konyhaasztal mellett hozzányúlsz, akkor nem maradsz meg az akril
5: nem
4: mellett.
5: Nem feltétlenül, igen. Tehát, hogy ott látni azt, amit ők tudnak abból alkotni. Meg az a hatás tényleg, tehát hogy éppen csak elég, hogy a másik ott ül melletted, és így rám néz, és így csak annyit mondott, hogy lazábban. És igen, valóban lehet, hogy lazábban, vagy könnyebben, vagy fogjam így, és nem, tehát hogy mindegyik segítő szándékú hozzáállás volt, és ez külön tetszett benne. Hogy ez a csapat, ez szerintem a non plus ultra, mert hogy olyan támogató közösség, és annyira jól tud össze, az együttműködés ebben a csapatban, ez tényleg egy ilyen extra volt.
6: És még hogyha beleveszed, hogy a legfiatalabb és a legidősebb között 50 év különbség van, és ugyanúgy beszélnek egymással, ugyanúgy oda megy egyik a másikához, és a 25 éves figyeli, hogy dolgozik a 75 éves, és visszafelé is igaz, hogy oda megy a 75 éves, és Vinóna többek között ezt megemlítette még a újságíróknak is, meg a dédéseknek is, hogy mennyire milyen sokat számít, mikor oda megy egy tapasztalt művész, és két mondattal olyat tud vele csinálni, amire magadtól lehet, hogy 10 év alatt jössz fel. Tehát az alkotótáboroknak azt gondolom, ez egy rendkívül jó tulajdonság. És teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen szinten áll. Mert én tapasztalatból szintén tudom, hogy egymással is ugyanígy megcsinálják. Tehát egymással is, hogy én jól látom, így kezdődik, ugye, tehát azért ott más a szöveghasználat, de jól látom, hogy az, és akkor tényleg, vagy nem, mert, de a lényeg az, hogy egymással is segítő szándékkal beszélnek.
5: Abszolút, és ezt talán is tudom támasztani. Illetve még ami nekem külön tetszett, hogy én abból is tanultam, amikor ők egymás közt beszélgettek, és sokszor volt olyan, amikor lehet, hogy épp a vásznat néztem, de mögöttem olyan beszélgetés zajlott, hogy lehet, hogy arra jobban koncentráltam, de hogy így abból is nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni.
6: Ez egy igen. Érdekes dolog, hogy Anikó mondta, hogy ő jár a pasztel kurzusra, és én tudom, hogy ez azt jelenti, hogy ő jó paszteles. Csak ugye mi bevállaltunk a pályázatokban, amikor pénzre pályázunk olyan dolgokat, aminél rendkívül fontos az, hogy min van az a festmény. Uh-huh. Mert hogy hurcoljuk a kiállítást az országban, és a szerencsékben most már külföldre is. És a pasztelről pedig tudni kell, hogy üveget kell előtenni. Na most ezt nem vállaljuk be. Mert így is probléma van egy autóba bepakolni, egy 80x80-as képet, meg egy 40x60-as képet, mert egymásba csúsznak. Tehát egyszerűen logisztikai oka van annak, hogy a pasztát nem szeretnénk. Mert azt viszont meg megint nem szeretnénk, hogy csinál valamit, amit meg nem viszünk kiállítani.
4: Vagy esetleg megsérül, vagy bármi, igen.
6: Amit ott készült, az most művésztől függetlenül menjen, lássák. De ha azért nem tudjuk elvinni, mert mondjuk az üveg, tehát logisztikai problémák miatt, az kellemetlen.
4: Igen.
6: És ezért van az, hogy én megkértem őt, mert én akrilodat láttam. Tehát ugye ez a lényeg, én akril képeket láttam, nem pasztja. Mert azt akkor kiszúrtam volna, tehát azért annyira értek hozzá. Akril képedet, és ott láttam, tehát azért kértem, hogy akril, de én azt gondolom, hogy zseniálisat csinált. Nagyon-nagyon. És mindenkinek tetszett. Tehát most az első képtől eltekintve, de mondom, ez az a szituáció, amikor az ember keresi önmagát. Nem tudja, mit kezdjen magával. Én szerintem ez egy ilyen szituáció, lehet, hogy te ezt másképp élted meg, de én ezt kívülről így láttam.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményei.

0: és még több.
1: Csaba Innapló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az Egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés vármegye önkormányzatának képviselője is.
3: Azt gondolom, hogy amikor Erzsikének az életét megnézzük, meg a férjének az életét megnézzük, akkor ők egy tipikus olyan házaspár, hogy egyrészt a csabai sárpennük van, az a csabai jó értelemben konokság, szorgalmasság, illetve az önmagamnak a szép összeállása másoknak. Számomra ez a gyerei házasság. Illetve Edith és az ő csapata, az Átkoróba Egyesület, az is ugyanez a kategória. Az, amikor megtanulok kicsi lenni, megtanulok lemenni a völgybe, megfogom az embereket a karját, és felveszem magammal a hegyet. Na ez a Remonda. Az, amikor lovakon keresztül, a ló szeretetén keresztül, megtalálom a nyelvet olyanokkal, akik talán nem is kommunikálnak a külvilággal, mert ő úgy született. És a lovon keresztül bevonom a közösséget. Ezt jelenti civilnek lenni. Most gondolják el, hogy amikor én fiatal sürdő voltam, kezdtem a politikát, az már most lassan 400-at a Békésen, 110 civil szervezet volt. Most nincs 20, aki rendesen működ. Szétesek a társadalom a szemük látás. Covid ezt felgyorsított. Egyszerűen nem hajlandó kimozdulni az emberek, és aranyadén egy olyan civil szervezet, ami meg tudja szólítani az emberek. A közösséget tud alkotni. Mit csinál az ember? Előveszi a telefon, YouTube-on megnézem. Hát nem megyek én oda. Úgy is felveszem. Megnézem otthon, akkor felveszem. Tehát ezt kell legyőzni, és ez a küldetésünk nekünk, a vármegyei önkormányzatán is, azért támogatunk civil szervezeteket, hogy az embereket kiutózzunk a hotelből, mert először csak a hotelben van, aztán majd oda elkezdjük. Mert az összefügg, ahogy izolálódnak az emberek. És köszönjük azoknak az embereknek a munkáját, még egyszer Erzsike és a férje, Edith és a férje, vagy Tisza Jadrás kollega, ugye a szlovák önkormányzatnak is az elnöke, akik megragadnak embereket, és felvisznek a hegyre, és a közösséget tudják. Köszönöm, hogy meghallgatok.
4: Nagyon szépen köszönjük ezeket a felemelő szavakat, és azt gondolom, hogy nagyon érdemes elgondolkodni ezeken, és én is úgy gondolom, hogy igen, felviszünk az embereket a hegyre, és próbálunk együttes erővel nagyot alkotni, hiszen ez a mai nap is pont ezért van. Nagyon szépen köszönöm képviselő urak, és szeretném Erzsikének kérni, hogy mondja el a gondolatait.
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi lehet eljöttetek. Még egyszer megköszönöm, hogy nagyon-nagyon jó esik. Nélkületek nyilván ezt nem jött volna létre, hiszen egy maga semmit sem érek. A férjem meg kell tenni, nagyon-nagyon sokat tettünk tényleg ezért a közösségért. Magáért ezért a tanyáért, hiszen 2008-ban jöttünk ide, itt egy vasztenger volt. Ahhoz képest egészen jól nézünk ki. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ennyire jöttetek és támogattok bennünket, és szeretném megköszönni a képviselő uraknak ezeket a kedves szavakat, és kívánom azt, hogy mindenki érezze jól magát. És még egyszer mindig várunk benneteket, hiszen nélkületek nem tudunk semmit. Köszönöm!
4: Köszönjük szépen, Erzsikem! És akkor egy picit elvezünk tovább. Még három remek kollega, mondhatom talán így is, van itt a sorban, és szeretném a főző versenyt, hogy elindítsa Tuska János, illetve néhány gondolatot szeretnék kérni tőle, hogy mondjon, mivel tudnád János a csapatokat biztatni, motiválni, és aztán jövök ide hozzátok is.
6: Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a jubileumi főzőversenyt és családi nap minden résztvevőjét.
0: a zsűri nevében köszöntöm a csapatokat. Mindenkinek nagyon jó főzést kívánok. A zsűri háromféle fő szempontból fogja értékelni az ételeket, meg az egész tevékenységet. Elsősorban a körülményeket, a csapat asztalt, legfőképpen utána az íz fogjuk pontozni, és a tárolás és a megjelenés fog majd megjelenni. Tiszteletem minden csapatnak, hogy ebben a melegbe ki tudok jönni, és vállaltam ezt a főzést, úgyhogy emelem a karton előttük. Várjuk az ételeket majd. Úgy szeretnénk, hogyha lehetőleg 12-től készülnének az ételek, és legkésőbb egy órálig helyeződnének be a tárolások. Ezeket tényleg szépen majd behozni a irodában, és ott fogjuk majd értékelni. A csapatok meg fogják kapni a sorszámokat, majd mindjárt ki fogjuk osztani, hogy ki van a sorszáma. Én kívánok mindenkinek jó főzést, jó ízeket, és szedje elő a vízelődőinkókat, és jó munkát kívánok!
4: Köszönjük szépen Zsuska javaslat, és úgy gondolom, hogy lazán és úgy sem kell bemutatni. Zsuzsi, te milyen jó tanácsokat mondanál a többi 10 csapatnak? Szeretettel köszöntöm meg benneteket, és nagyon nagy öröm számomra, hogy nem csak régi arcokat látok, hanem nagyon-nagyon sok újat. Úgy látom, hogy azért fiatalokat is, bár még, azért úgy látom, a jelenlevő többség az idősek korosztályból terüldik össze, de remélem ez változni fog. Én különösenképpen nem akarom hosszú lére engedni a beszédemet, mert nem is vagyok olyan nagyon ilyen beszélőkés. Én azt szeretném mondani, hogy érezzétek nagyon jó magatokat, ne legyen ez egy olyan, hogy ez most kötelező, legyen egy örökre szóló emlék, egy örökre szóló barátság, úgyhogy életétek jól magatokat, ennyi a mondani való. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és szeretettel köszöntöm régi tagunkat, Fazekas Erikát. Erika, te mivel készültél erre a mai napra, illetve milyen jó tanácsokat mondanál el ennek a bő 10 csapatnak? Úgyhogy én is mindenkit, körülbelül a 10-en voltam én egyszerűen zsűrűzik a Pest-Savasnak, és nagyon látom, hogy mennyire kilőtte magát az a rendetén. Én csak annyit mondanak hozzátok, hogy érezzék jól magukat, és legyen ez egy élőfőt is. Nagyon szépen köszönjük a három zsűrinek, a képviselőuraknak. Mindenki érezze nagyon jól magát a gyerekeknek légvárban, illetve hátul játszósarok, főzésre fel. Mindenkinek csodaszép napot kívánok!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés Csabai Atlétikai Klub intenzív nyári időszakot zárhatott le, viszont a munka nem áll meg, készülnek az elkövetkezendő versenyekre a sportolók. A részletekről az egyesület ügyvezetőjével, Szabóné Csendes Ildikóval beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Ma már hiába eszünk sok zöldséget, gyümölcsöt, a vitamin bevitelünk ennek ellenére támogatásra szorul. A témával kapcsolatban dr. Melczer Máriával, a Békés Vármegyei Gyógyszerészi Kamara elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. 5. alkalommal vált a művészeti munka és a szlovák nyelvgyakorlás helyszínévé a Nagybánhegyesi alkotótábor. A rendezvény létszáma idén elérte a 16 főt, ami a helyi infrastruktúra határait jelenti a szervezők számára. A község lakói nap mint nap hazai finomságokkal látták vendégül az érkező művészeket. A meghívott alkotók között idén először vett részt a Békés Csabai Dutkon Anikó, aki előélete révén könnyen bekapcsolódott a nyelvi és közösségi programokba. A részletekről ő, valamint a szervező Pepó János meséltek a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Remonda Szabadidős, Lovas és Sport Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Remonda tanyán rendezett családi nappal. Az egyesület 2001-es alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak lovasoktatására és a szakemberek által vezetett állatasszisztált foglalkozásokra. A 2008 óta jelenlegi bázisán működő szervezet a rendszeres edzések és táborok mellett kihelyezett iskolai testnevelés óráknak is otthont ad. Az ünnepség megnyitása nyitóján köszöntötte a megjelenteket Mucsi András, Békés Vármegye önkormányzatának képviselője is. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Start Rádió.
1: Sok zene és még több.
6: Start Rádió.
1: Magyar óra.
7: Magyar óra.
8: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.